0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

emlékszed, ha nem? Akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: feel the heat.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio.
2: All aboard for night.

0: need a shot.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: Super DJ Rádió.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Super DJ Radio.

Szép és kellemes délutánt, hülye délelőttet kívánok mindenkinek. Augusztus 2-át élünk 2026-os évben ráadásképpen. A www.szuperdigirádió.hu bejelentkezik Doki. Sziasztok, egy kis beugróadással. Botrány meleg van, gyerekek. Nagyon durva. Fogtam magam már, felkeltem ilyen 5 magasságba, akkor kint a kertbe végrehajtottam a munkáimat, amit elterveztem már, ugye már hát dél körül már azért nem lehet kimenni. Nem dél körül, hülye vagy, már 8, már 9-kor már azt mondtam, hogy úristen, menekülés van kintről. Mindegy, én végeztem, én már csak a szobában vagyok, én nem meg sehol az égvilágon, maximum kimegyek a medencébe, de hát az is csak egy kicsikét. Nos, nézzük akkor 2 órán keresztül, engem élt a megtiszteltetés, és hogy nektek játszatok ilyen gyönyörű időbe. Van egy Viber számunk 0670-45-95-995, ide jöttnek az üzenetek, természetessége beolvasásra is kerülnek, hoppá, Rézinger. Mindenkinek jó szórakozást, akkor ciao.

Mivel is kezdjük ezt a két órát? Itt Rafael Fell. Kicsit latinos a figura. Itt van a ritmo. Figyelj, ritmo! Ritmo!

Encsike is bejelentkezett Jézusom. Szóval azt mondja, hogy azt a micsoda meglepetés. Szia, kedves Doki, sziasztok, szuperek. Encsike jelenlétív pipa. Csodás szép napot kívánok mindenkinek, és minimum egy klímás helyiséget, valami rengeteg folyad, valamint rengeteg folyadékot. Jó adást kívánok neked, és nekünk pedig kellemes zene hallgatás. Puszcsika, Encsike, azt a mindenit. Egy hibával elmondtam. Szia, Encsike. Igen, szerintem én is mindjárt indítom a klímát, mert itt, ha jól nézem, 32 fok van a szobában. Én hülye.

Ami Józsin közben azt írja, hogy azonnal emlékedem, hogy sörrel vagy fröccsel kezeljem az időjárás. Holnaptól, Szabi. Hát majdnem olyan rondát mondtam, hogy éjfél után sem lehet ilyet leadni, vagy bemondani. Józsikám, hát, hogy mi van a viszkikkel, várjál.

Zsigoly Csanyi is itt van velünk. Kérdezi a Csabi. Kérlek szépen, különböző dolga van, úgyhogy a mai nap nem tud beállni zenélni. Nem, strandon van. Hiszem az édesapjával van, ha minden igaz. Szia, Sanyi, megtisztel, hogy itt vagy. Hello.

Úgyhogy Lajos is itt van velünk. Kellemes vasárnap a doktor úr, ügyeletes máma. Igen, igen. Ozzáváltam.

Borsos Oliver is itt van, ekkora dolga, figyelj. Bogrács mellett is jó idő lesz. Tehát a pacvat is meg kell valakinek főzni. Pontosan így van. Az nem én lennék most, aki ott áll mellette.

itt van Bandesz is velünk. Sziasztok, itt Bandesz, vagy ezt a hegesztő jelen Csorvásról. Csodás szép napot és kitartást ebben a nagy melegben mindenkinek. Itt kicsit mostohább a körülmény, ennyi amper mellett küldött egy képet is. Bokám le. Úristen. Hát kitartást. Atya ég.

Encsike is itt van velünk. Még mindig botrány ez a meleg, azt hiszem kövi hétre fel kell kötni a gatyát, vagy inkább ledobni mindent, és becsobbanni a medencébe. Már aki idejeték kitartást kívánok mindenkinek, Pucsika Encsike is. Ja is doki olvasásból 5 halá. Ez már csúcskategóriának számít Encsikének írományait hiba nélkül felolvasni. Hát ez tényleg egy olyan. Senkinek nem megy hit, de Encsike már nem változik. Nem is kell. Most sikerült.

Rumi György is itt van velünk. Halidoki szarvas is kagylózik. Kitartás mindenkinek, már csak egy hét. Hagyományos védelmet javaslok, 3 liter sör tüskével. Hát nem ilyen. Szavakkal a plomos, nem ér, igen. Hajra kimondtam. Hagyományos védelme. Bekaki. Words don't come easy.

Ez sem utolsó mondat Borsos Olivértől, azt se felejtsük el, hogy nem szabad öntözni a kertet. Szóval nem kell reggelire zöldség, nem kell a grillre zöldség, csak a húsi. Mert ugye senki se bús, ha sül a hús. Megmondom őszintén, azért a locsolást azért bűnöztem, így 5 óra magasságába. A sövénynek nagyon kellett, meg a virágoknak.

Most készül jelen pillanatban. Természetesen ATB és Dopamine. A dal címe Don't Stop, I Wanna Know. Oliver küldött egy képet a kertjéről. Itt is ki van égve minden. Aha, persze. Azt mondja, lehet csalta vér is. Hát hallod, olyan zöldül az őrület, de. Jó kis csalás.

Igazi kis nyári tingli-tangli pimpirimpim. Szityi-szutyi zenék. Olyan lájtiba nyomjuk most, gyerekek. Botrány, a meleg. Oh, get ready.

Hemesi Csaba is itt van a Viberen, küldött két képet. Ő is sütöget. Majd én sziasztok, szuperek. Még a többiek... Ő is sütöget. Majd én sziasztok, szuperek. Még a többiek a hűvös szobában. Addig apa szenved.

Antoine Schultz is bentkezett a Viberre. Micsoda dumával. Hello Doki főni, itt vagyok ám. Csak annyi dolgom volt, mint a kezdő címbalmosoknak. Küldött egy képet is. Hát ő már készen áll. Hiszen délután 3-tól ő van adásban, tudjuk. Egy órától pedig Simon kapitány jön hozzánk.

a melegre visszatérve be azért még állítólag szerdáig, sőt lehet, hogy csütörtökig kitart ez, gyerekek, úgyhogy tényleg föl kell gödni, vagyis le kell venni a gatyókat is.

0: was new, black, polished chrome that came over the summer like liquid night.
1: Lóász Kacsi bács, barátom is itt van velünk, maximális tiszteltem, doktor úr, kellemes meleg vasárnapot és szívadást kívánok, micsoda meglepi beugrós Sadi! Kacsikám, hát ilyen ezt tudod. Milyen mászling volt azért az előző héten, nem? Kézzed, ilyen meleg lett volna a Super DJ Radio Partin, hát remélem, nem is tudom, mit csináltuk volna. Pont el volt találva minden, hál' Isten minden. És pont ezért volt jó.

Mi volt a menő a Cop és a Türkis Bazár? Nézzük a folytatást, tehát egy rongyosan játszott felvétel 2025-ből, 26-ból. Hallgassuk meg újra!

Karcsi írja közül, hogy ami a bulival kapcsolatos, még nagyon sziperül, minden összejött. Viszont így most itthon sül a zsírom, mert nincs klímám. Hát nekem van, és mégsem még mindig nem kapcsoltam be. 32,8 itt a stúdióban. Na jó, most volt elég.

Hamilton a Cálta jó és a www.superdigiradio.hu még mindig Doki. Egészen egy óráig. Egy órától jön hozzánk Simon, három órától Surci,

Tovább is nézem gyorsan, 6-tól pedig Zsolti jelentkezik be ide a szuperre. 8-tól pedig Live Man. Oh yeah. Ugye si van.

Ismét Viber, ismét Ati is itt van velünk. Sziasztok, szia Doki! A tegnapi műsorod szenzációs volt, köszönöm szépen. És most megint elkaptalak Szeged jelen. Hello Szeged! Szevasz Attika!

Hát ez milyen hülye. Schulz írja, hogy Doki, ma nagyon szúrod neki, mint Aladdin a kecskének. Ez hogy, igen, hogy? Hát ez egy beteg ember, gyerekek. Jézusom, hát de hülye.

Isa Isti közben kirakott egy képet, 24.5 Celsius fok van, légkondi nélkül a szobában. Aha, persze, aha, persze. Lassan már nála visz.

Év jön, gyerekek, klímákról, mármint amit éppen üzemelnek a szobába. Akkor kérek képet mindenkitől, aki bentről és klímázik. Mindenki küldjön egy klímaképet. De nem a fölmenni a gongőr, aztán izé letölteni egyet. Nem, ami otthon megy. És egy babam babam. DJ Scott Project és a babam babam. A dalcíme csak ennyi, you.

játszanunk, Kovics Sanyi, szia Sanyi! Sziasztok, sziasztok, szuperek! További minden jót, minden szépet mindenkinek, Kovics Sanyi, Zugló! Neked is, Sanyikám, hello, Zugló! Itt van Frogma és a Tokami!

Mentek kirakott egy képen, és még annyit, hogy tegnap melegebb volt. Most csak 37,61 Celsius fok van a jamaikai bázisán. Öde rossz.

Igen, a Tibi sírja, hogy a szia doki, jó étvágyat mindenkinek. Nyertem, 40 fok van kint az áfonyásban. Nekünk ez a klíma jutott, Nelly és Tibi, küldött egy képet is. Ott lehet szemezgetni azért.

kirakott egy klímaképet természetesen. Annyit ír, 20 fokon dübörög. Nem nagyon kevés az a 20. Nehogy baj legyen. Hú, de jó neked!

Kovisonyos hírökött egy képet. Most értem haza, ez az én kicsi klímám. Nos, ez egy jó kis ventilátor, egy asztalon felállítva. Teljesen jó különben.

Ismét Encsike, na kisfiam, ez éledik. Már is lerontottad a jegyet, az imént dicsértelek meg. Azt hittem, hogy dűdörög, nem dübörög. Nem véletlenül, hogy olvastam dübörögnek, vagyis hogy mondtam dübörögnek. Én azt hittem, hogy te azt akartad írni, mert dűdörög. Vagy az micsoda? Mert egy hangfal dübörög, vagy egy hangfal dűdörög, vagy... Nem is tudom. Még alá.

Perézol is itt van velünk. Szia Doki, üdvözlet neked és Attilának Szögedre vagy Szegedre, igen. Üzenem neki, hogy jövő hétvégén ezekre a zenékre építjük. A kerítés nálam, készüljön Zolcsi. Üzenet átadva. Remélem ugyanilyen időben fogjátok csinálni. Te a kis gonosz tonél, kis tonyóka.

Ismét Rumi Gyuri, csak a hagyományos módszer. Higgyétek el nekem, 3 liter sörtüskével. És küldött képet is, és jó, helytálló az állítás.

0: it's a West End girls.
1: Eastern boys and West End girls.
0: A 80-as évek legnagyobb együttese szerint, véleménye szerint, és a 90-es évek eleje. Jó kis Pet Shop Boys. Itt velünk Gregas is. Szia Gregas, ennyit is. Szia Doki, mi ez a stílus? Kérdőjel. Melózok, de nyomoltam a szupert. Jók a zenék. Gregas nem elhozza, menjék haza a francba. Köszönöm szépen. Imádás ezerrel. Halló, halló.

Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. Mindenkinek kitartás, gyerekek, erre a brutál időbe. Úgy tudottak, én itt van Cyndi Lauper, és a Girls Just Wanna Have Fun. Ezért Nati még írja a Zolcsinak üzenném, köszönöm, nem, Zolcsinak köszönöm, hogy megmutatta, hogy van Super Igy Rádió. És Doki, neked is egy öt csillag, nem, egy csillagos ötös a zenékért és a mixelésre. Oh, köszönöm. További szép napot mindenkinek. Búcsúzik, Doki, hallós márolás.

Ez itt a Private Rock. DJ Simonnal egészen pontosan 2 órán keresztül, azaz 3 óráig élvezhetitek velem együtt a tömény rock zenéket. Nyilvánvaló ismétlések lesznek. Várjál, meghallgatjuk, mit mondanak.

Szóval értettétek? Szóval az van, hogy hát én köszönöm Dokinak ezt a csodálatos két órát. Szokás szerint fincsi volt és minden is. Valamilyen szinkron gombot azért nem kéne annyira nyomkodni. Na szóval rockzenék tömkelege érkezik. Meghallgatunk minden zenét. Nyilvánvaló ez nem DJ mix lesz, lehet azt mondani, hanem fincsik is hallgatgatós rockzene, otás, és már eltűnt jó pár hallgató, de nem baj. Ez most azoknak szól, akik tényleg vártak arra, hogy jó kis rockzenék menjenek itt a szoperen. Plusz 30-70-45-95-95, ez még mindig a Super DJ. Viberje, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van, azt itt megtehetitek. Én meg felolvasom szépen. Ez az. Indulunk is. Itt az első zene 1986-ból, az 56-os születésű Kim Bendix Pettersen. Egyenesen Dániából hozta nekünk King Diamond néven a The Candle című nótát. Hát lehet azt mondani, hogy a black metal stílus irányadója lett a 80-as évek elején. Sokat nem fogok wikipédiázni, ígérem, inkább hallgatjuk a zenéket. Nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek, meg azt szoktam mondani, hogy majd jövök még, meg azt is, hogy oh yeah!

Hát nem tudom, hogy hol szóljak bele, vagy hol ne, de ugye azért Viber-t olvasni kötelező. Főleg amikor ilyen sokan írtok, akkor pláne, hogy ne havazzon el az ember. Itt van velünk Encsike, azt írja, szia drága DJ Simon, itt vagyok, ragyogok. Mint a szandálom, nagyon shiny. Hát igen, az volt. Ragyogott. A rózsaszín rúci alatt azt mondja, hogy itt van velünk Isa István is. Azt írja, gyönyörű szép vasárnap délután kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Nagyon örülünk neked és a szuper meglepinek, oh yeah! Őszintén már vártunk. Köszönöm szépen! Kutyán Lajos is tiszteletét tette a Viberen, azt írja, oh yeah! Szuper vasárnapot kívánok, Simon, köszönöm szépen, Lajos! Remélem. Remélem tetszik majd ez az adás is. Nem úgy, mint Greg aznak, szerintem most kapcsolt le. Azt mondja, hello Simon, én maradok, hajrá! Meglepsz, Greg, azt meglepsz. Főleg, ha tényleg itt maradsz velem. Hallottam, meló van, hát jó. Már nem mondhatni a hülyén, hogy jó melót. Itt van velünk a jamaikai Nándis. Küldött ilyen nagyon szép képeket, ami remélem majd később akadni fog a turkán. Azt mondja, szia Simon, nem tűnt el. Csak csaptáklálkozik. Helyes. Keresztben ne álljon a csont, arra figyelj.

Ó, jó kis sátánista! King Diamond után rohanunk tovább, és hát tudjátok jól, hogy én Ocean imádó vagyok, voltam és minden is. Úgyhogy biztos lehettek benne, hogy Ocean ma lesz tömkelegével. Szóval jöjjön az 1986-ban alakult, tudjátok, a két pokolgépes Paksi Endre meg a Baróti Zoli, amikor kiugrott a pokolgépből, létrehozták az Oceant. És hát itt az első zene tőlük, az 1990-ben megjelent harmadik albumjuk az Oceannak, jön a kötelező, az eredeti rock katonái.

És az is nyeljen keresztbe mindent, akinek ez megvan lemezen, már mint vinilen, tudjátok, itt van velünk Koller Gábor. A szia, Simon, üdvözöllek újra itt a Szuperen találkozó után, és csapassuk neki a rockzenét, de ha lehet még az Eddát is, fogy le, az is lesz, azt hiszem, hogy keresek valami Eddát is. Gregor azt mondja, én sok rock metal zenét is hallgatok, velem nem tolsz ki. Ó, hát itt van, tudom én. Annyira egy húron pendülünk itt zeneileg, hogy az valami hihetetlen. És ennek tökre örülök. És tanul gitározni, Greg azt tanul gitározni, bakker. Ó, hát ez irigylés van, tudod. Itt van önök Lovász Károly József és Kárcsi barátom, bekapcsolódott, írja, hogy hello DJ Simon, és ödös barátom, itt voltam és kagylózom. Vagyis kagylóztam. Ezt lehet kihagyom, bocs. Tartom még szép hétvégét és jó adást, barátom. Hát figyelj, Kones, most megsértettél teljes mértékben. Lehet, na jó, nem. Elnézzük. Lesz az éjfény lány, lesz a gyönyörű bolond is, ez biztos az Oceántól. De ne menjünk ennyire előre, jönnek majd a jobbnál jobb rockzenék. Lovász Karcsi, barátom. Örömére lehet azt mondani. Ilyen Karcsi, nem kell mindent szeretni, ez. Anyukám is azt mondta, kisfiam, vagy megeszed, vagy nem, de akkor éhendög lesz. Nyitottnak kell lenni, Kaneszkán, mindenféle zenei stílusra, azt tudom mondani, az nyugtatja nagyon jól a lelket. Úgyhogy megyünk is tovább a következő angol heavy metal zenekarral, ők 1975-ben alakultak, érted? Hát lehet azt mondani, hogy több mint 100 milliárdot lemez a 80-as években futottak be legigazán. Hát azt mondják, hogy power, vagy speed metalnak is lehet nevezni, amit ők nyomnak. Kiderül. Jön az 1986-os Iron Maiden, Called Somewhere in Time. Ó, de jó lesz ez is, figyelj!

van velünk Komi Sanyi, és azt írja, hogy sziasztok, szuperek! Tudom, hogy nem kívánsz egy műsorot, de az Alvin és a Mókusok kihalt minden című száma megvan. Komi Sanyi Zuglóból. Figyelj, Sanyi, azért annyira nem vagyok rokkos, hogy mindenféle. Hát főleg Alvin és a Mókusok nekem nem igazán. Persze, ne haragudj meg, hogy így mondom, nem azért. Amúgy tényleg. Szeretem nagyon a rock zenét, de nekem megvannak ilyen mondhatni határok, hogy melyik az, amit hallgatok, és melyik az, amit nem. Nem lesz sajnos, nekem az nincs meg. De remélem azért velem maradsz, mint ahogy Bazsi is itt van mellettem. Ráadásul azt írja, jó napot mesterre, remek műsor, szó mindenkinek. Minél jöhet még a hideg dinnye, ha már valaki itt hagyta. Hát, jól van, szippancs mélyre.

0: Tapatogjunk tovább itt a következő együttes, ha már egyszer Eddát kértek tőlem, akkor Hés van is előttem. Akkor jöjjön az Edda, akik 1973-ban alakultak Griff néven, majd 74-től Edda néven folytatták a működésüket. Hát lehet azt mondani, hogy az egyetemisták, de hát azóta már régen elmúltak a hosszú hajó évek, meg a bajca is leesett, lehet azt mondani Pataki Attilának. Úgyhogy megyünk tovább az Eddával. És az 1989-es Saga Van albumról érkezik. Na, mik vagyunk mi? Hát mi vagyunk a rock.
1: Mi vagyunk az

0: magyarok vagyunk.
1: Az élet, oh yeah.
0: Na, ha már egyszer magyaroknál járunk, akkor itt majd vagyunk megint magyarok, nem? Azt mondja, mint az osztrián nem lett volna magyar, de mindegy. Jöjjön az 1972-es szombathelyi csapat. De mit akkor alapultak, alakultak, hülye vagy. Mindig azt mondod, bultak, aztán közben alakultak, de mindegy. Szóval jön a Lord, akik nagyon csöndben. 1985-ig nem is ismerte őket senki, és az első nagylemezt is akkor adták ki. Egyébként a 85-ig itt a környező falvakba dobták a muzsikákat. Na de megyünk tovább azzal a zenével, amit ők is 1989-ben adtak ki. Jön az álmaim asszonya a Lordtól. Oh yeah, itt a Szuperen!

Ja, hát egy gyorsan vége lesz meg nekünk jó zenének, de megyünk tovább, 1986-ba csöppenünk. Megint az Edda, viszont most magára rántott a D-Nagy Lajost is, tudjátok, a bikini frontemberét. És 1986-ba kijött az Edda, gyere őrült kis lemeze. Azon volt az a oldalon, ha veled vagyok. Ez fog jönni, itt a Szuperen.

megérkezett házi asszony, szép napot kívánok minden hallgatónak, üdvözlettel. Simon, nem meg szokott zenék vasárnap délután tőled, persze tudom, volt már. Simon beindult a rock zenével, rázza a haját, mint egy igazi punk. Ettől lesz szép a nap punk. Oh yeah. Láttad, hogy lobog a hajam? Hú. Mindjárt várjál, kitűröm a szememből. És ha már házi, akkor itt van egy igazi punk. Figyeljetek! 1980-ban alapították a Moby Dicket. És azt lehet mondani, hogy az első számú thrash metal zenekar volt Magyarországon a 90-es évek elejére. Itt van az 1991-es. Köszönöm!

jól vagyok! Oh yeah! De még mennyire? És figyeljetek ide! Menjünk tovább a következő zenekarral. 1968-ból jönnek az angolok. Most már legyen egy kis külföld és a sok magyar mellett. És hát azon a 70-es években hozták a legjobb zenéket, azt lehet mondani. Viszont itt van egy 1971-es a Deep Purple, és jön a Fireball. Egy igazi tűzgolyó érkezik ide a szuperre. Na ezt véd ki!

lehet azt mondani, hogy Paksi Endre testvére is lehet, én Paksi Sanyi, de köszönöm szépen, hogy kagylózol. Majd persze a segítséget is. Oh yeah, figyelj. Nagyon tépik a gitárt. Bam, bam. Igazi ős metál. Ugye, hogy Ázé is írja, ősanyánk volt az ősapánk, ez már kicsit erős zene a számomra. Erre még én sem tudom rázni ilyen gyorsan a hajam. Ugyan már, dehogy nem. Rázzál valami mást, fogd a kezedbe, itt van velünk Rita, az ő kezében. Szép jó napot, Simon bácsi, megjöttem én is. Rázzuk együtt a hajunkat. Egy,

Jamaikai Nándi azt kérdezi, lesz-e Halloween is? Hát, hogy most az a Halloween, nem. De a King Diamond, King Diamond-tól jön majd a Halloween. Pörgünk tovább közben, itt a következő zene. Jön az 1975-ös londoni hard rock csapat. 1980-ban kidobtak egy zenét. A csapat neve a Motorhead. És a zene természetes erre. Csak is kizárólag az Ace of Spades lesz. Oh yeah!

Na tessék, kívánok! Nagy jó napot kívánok! János Halma is bejelentkezett. Itt van Gyuri Zoltán, a színen üdvözlöm a Super DJ Rádiót. Így délután jó munkát kívánok, Gyuri Zoltán vagyok. Hello Zoli! Remélem azért te nem dolgozol. Rázd meg te is! Nem ásd akkor a hajadat. The Ace of Space! The Ace of Space! Oh yeah! Azért azt írja, kemény vagyok, mint Tarzan sarka. Figyelj, akkor a következőt! Jön megint az óceán! Nem kell már megmutatni ismételten újra szerintem őket. 1990-ben hoztak egy nagyon pincsi zenét. Az én kedvencemet. Én az óceán! És a fényvilágok. Nagyon passzol ide. Mindig el szoktam, párhol járnak.

Na tessék, megérkezett H.J. is, szia! Nagyon jó, hogy itt vagy, indulunk Újpestről. Hados! Hello, hello! Jó kajlózást oda is!

És hogy honnan jönnek ezek a filmvilágok a 90-es években? Hát megmondom nektek honnan, hogy... Ahonnan az oceános csávok kiléptek, hoztak egy jó kis, mondhatni, pokolgépes cuccot. Ugyanis a pokolgép 1988-ban hozta nekünk a gépindulót. Tudjátok, ruhám, bőr és nem balon.

és hogy mennyire lesznek mindig rockerek. Itt van egy jó példa arra, hogy 1983-ban az USA-ban megalakult egy csapat, a thrash metal együttes, a Megadeth. Miután Dave Mustaine ott hagyta a Metallicát, ő volt a gitárosuk. Aztán hozott 1986-ban a Megadeth, azt hiszem, egy nagyon fincsi zenét. Bocsánat, 1992-ben hoztam a következő zenét. Askin, on my teeth, a bőr a fogamon. Nem őrözzé fogazzát. Oh yeah.

Bencsike közben írja, hogy képzeld Simon, itt tavaly nyáron. Tavaly volt egy koncerten az Akváriumban, ami egy Motorhead magyar tribute zenekar adott a Lemmy, ami emlékére a Motorhead együttes emlékére. Én, Encsike, Tapik Rózsa színbe, Chili Willy kedvelő Shiny Babybe. De jó volt, meggondolom, hogy üdvözöltek a sok fekete rúz és holló csávók. Az a lényeg, hogy ott voltam. És hát azért legalább neked hajad volt hozzá, hogy tudjad rázni.

Fogjuk tovább a következővel. Már megint jön egy Iron Maiden. Jönnek megint az angolok. És a fincsi zenéjük. A Wasted Years. Az elvesztegetett évek. Hát nálam is volt ilyen.

Azt mondja nekem, Kovics Anyi, hogy na itthon már tévén vagy. Egy bármilyen OCL számot léci felhívom a volt felesége, hogy pont ez szól, kívánja. Az biztos. És hát mondtam, hogy OCL ma ebbe a két órába biztos, hogy sokszor lesz. Itt a következő például, úgyhogy remélem a feleséged van. Mármint, hogy kagylóban van ő is. És hát jön a következő OCL dal. 1990, még mindig a Rock katonái albumról beszélünk. És még mindig azt lehet mondani az OCL-ra, hogy ez egy igazi fincsi dal. Jön az, hogy hiszek abban, hogy a rock örök és elpusztíthatatlan. De jön a hiszek abban.

megyünk, meg nem állunk. Oh yeah! Itt is a szuperen, meg nem állunk, megyünk tovább. Jön a következő zenekar, egyenesen Los Angelesből. 1985-ben alakultak. Az igazi hard rockot lehet azt mondani, hogy ők hozták be. Vagy mégsem. Inkább ők voltak a legsikeresebb, a történelem legsikeresebb hard rock zenekara. Azóta már kikopott a csávó hangja. Axl Rose, sajnos már nem lehet azt mondani, hogy igazi jó hangú úriember, de annak idején például 1987-ben, amikor a Guns N' Roses kiadta Are You Really Crazy-t, na akkor még az igazi jó hangja volt. Hallgassuk meg együtt, valami ilyesmi volt.

pattogjunk tovább, egy nagyon ugrunk itt az időbe előre, vissza Magyarországra. 2014-el jött a Leander Rising, a magyar együttes, aki azt énekelte, hogy lőjetek fel. Hát akkor nem tudunk más tenni, kilőjük őket. Induljon a rakéta!

patogjuk tovább. Jön egy olyan zenekar. Igazából a zenekar 1971-ben adott ki egy zenét az ő rájátép. És a Lady in Black című nóta volt. Aztán 1989-ben jött az úriember, aki, hát lehet azt mondani, hogy ő igazából egy opera énekes. Gerdes is Ferenc. Átdolgozta, lehet azt mondani, az Uriah Heep zenét, a Lady in Black című nótát. Gyerekként imádtam, a mai napig látszol a hideg, aminek azon.

Jancsik, azt mondja, ez olyan vadnyugatos, tudod, mi jutott eszembe róla? A kis Simon, mint cowboy. Vagy Sheriff a kis kalapjában, Sheriff jelvénye. Ez ugrott be. Bocsika, ahol semmi probléma, nekem is ez ugrott be. A kis bőrbérlényemmel ott állok a fotón. Fegyóval a kezemben. A hatlövető ott volt. De szép is volt. De menjünk tovább. Jöjjön akkor, hogy mondjuk úgy, hogy az az angol rock együttes, aki a rock történelem egyik legsikeresebb zenekara. Jön a Pink Floyd. És jöjjön, ami mindenről, vagy mindig szól mindenről, a lóvé. Jön a Money. 1973-ból.

És ha már egyszer két óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt, a Super DJ Radio. Ez itt a Private Rock. DJ Simonnal, azaz velem egészen három óráig. Aztán azt lehet mondani, hogy senki sehova. Mert hát továbbra is élő adásokkal várunk mindenkit. Kettőt ugye Dr. Tommal, majd velem. Aztán jön három órától Surci, egészen hat óráig pörgeti. Elvileg italót hoz nekem, azt mondta. Hát remélem, hogy nem végig, de ki tudja tőle, mindenkit elég. Hat órától vár benneteket Zsolti, egészen nyolc óráig. Majd 8 órától szokás szerint vasárnaponként, ahogy a szokott lenni, hozzátok jön az élő ember, a live man. Oh yeah! Itt a szuperem! Egész vasárnap élő adások! A Viberünk még mindig a plusz 3670 4595 995. Ugye lehet írni minden műsor vezetőnek, ha bármi van. A kis fejecskébe ott meg lehet osztani, vagyis meg lehet írni, aztán felolvasásra kerül. Surci azt írja nekem, hogy lesz ott minden. Bízok bennem. Úgy legyen. Oh yeah!

Na, Pink Floyd után vissza kell tépnünk Magyarországra, lehet azt mondani, megint jön a szombathelyi hard rock fene gyerekek. Na, fene gyerekek, érted? Szóval jön a Lord. És az 1988-as. Amúgy egy 1985-ben készült az eredeti felvétel, de legyen 88-as feldolgozása az eredetinek, mondjuk úgy, jön az elmaradhatatlan rockzene. Jön a Lord és a Vándor.

Endor, lehet azt mondani, többen is írjátok, hogy ez a kedvencetek, a Lord és a Vándor, úgy ahogy Enzsike, úgy ahogy Gócis, na még egyszer a jamaikai Nándi. És azt írja a Nándi, hogy de így nem lehet ebéd után pihenni, ha mindig jó zenéket játszol, ha mit csinál, tornászol utána, vagy hogyan vagy. Hát igen, Enzsike kérdi, hogy Kemenes Pálfa merre jár, hát ki tudja. Pistula meg a vicula. Ha bárna tudja, mit csinálnak, lehet fát égetnek. Vagy vágnak éppen.

Magyarországról. Hát felingozunk egyenesen Amerikába már megint. Egyenesen Los Angelesbe. 1965-ben alakult a csapat. Az The Doors néven. Jim Morrison vezetésével, aki igazából 1971-ben úgy gondolta, hogy na elég volt ebből a világból, és hát itt hagyta ezt a földet. Nem állok meg soha. És lehet azt mondani, hogy nem fakult meg a népszerűsége. Azóta is virágzik, lehet azt mondani, a The Doors. You know the day destroys the night. Jó, de Fincsi. Itt van az igazi, a hamisítatlan. A break on through to the other side. A The Doors nem hazudik. 32,5 millió példányt adtak el csak az USA-ban, és további 100 milliót világszerte az albumjaikból. Az 1967-es album nyitó zenéje. A Break On Through to the Other Side. Oh yeah, de itt van a Super M eredetiben. Na, ennek örülök, Korozsimi itt maradt, pedig azt írta, hogy inkább kihagyja ezt az adást. De hát annyira jó, hogy ezt nem lehet kihagyni.

csak egyet sajnálok, hogy nagyon rövid ez a zene. Hogy egyszer meg remixelem, ha eljön az ideje. Back on through to the other side. Menjünk tovább a következő német csapattal vissza Európába. Jönnek a Hannoveri csávók, jön a Scorpions 1984. És még mindig szerelmes vagyok belék. Ezt énekelték a G-vel a végén, de szerelmes vagyok beléd. Érted? Still loving you. A Scorpions-tól.

Hozzáteszik Kolozsimi, hogy azért a jó rockzenét én is szeretem, hogy a bánátban nem, nincs csak jó zenék szólnak a Super DJ-n. Én Mikém, azt tudom mondani, nem vagy rossz helyen. És ahogy Jencsike is írja, ez is gyönyörű, simulós zene, és ő imádja. Akit? Nem, nem a Knight Rider, akit?

A jamaikai Nándi meg azt írja, hogy puszcsika Encsikének. Átadtam neki.

Figyelj, jamaikai Nándi! Jön egy postás, kibontotta a levelet közben. Azt írja neked, Encsike, hogy puszcsik a Nándicskának! Is. Szép délután, te jó pihítés közben, jó Simon kajdózást! Jaj! Köszönöm! Vagyis egészségetekre!

Itt van velünk a Poros Olivér is. Azt hiszem nekem, ha jól emlékszem, a pacalt bírod. Levetem a hangerőtben. Hát azt nagyon nem. A pacalt. Húha. Lehet azt mondani, ha gyomortól felfordul a gyomor. Na, az az egy, amit én nem bírnék. Oh yeah. Hát ha látok, ez pográcsban készül. Mondjuk megkóstolnám. A fincsi nagy parasz kenyérrel. Ilyen tunkolnám a szószt. De hogy a számba nem venném a gyomorot, az biztos. Ó, de hagyjuk. Azt így, akkor bocsi, nem kell. Figyelj, azt tudom mondani, hogy egy jó nagy szelet kenyér, jó vastagon levágva, beledobva, megtunkolva, és magába az ízét. Na hát azt azért ugye el tudom fogadni, mert tudom, hogy fincsi a szósz. Na de menjünk tovább itt a következő. Vincent Damon Hofner. 1948-ban született a csávó. 1964-ben indult a karrier. 1969-ig. Aztán 69-ben felvette az Alice Cooper nevet. Oh yeah. Na meg az egész zenekarnak ezt adta. Alice Cooper. És 1989-ben mozta nekünk ezt a fincsi zenét. A Poison című nótát. Egy igazi thrash album, azt lehet mondani.

Poison. Alice Cooper is a Poison. Na de menjünk tovább, jön az a csapat. Akik tudjátok. Egyenesen Amerikából érkeznek 1987. szeptembere. Új, de Finchi. És beindultak a gitárok, meg az a furcsa énekes Axl Rose. Itt van Guns N' Roses. És a Welcome to the Jungle. Egyenesen Amerikából. Oh yeah, itt a Szuperen.

0: Yes.
1: Oh yeah. Na menjünk tovább egy kicsit populárisabb, de zenekarral 1973 ekkor alapították New Yorkban a Kiss című, vagyis nevű csapatot. És 1979-ről mit hoztak nekünk? Ezt. Az I was made for loving you, baby. Oh yeah, baby. Több mint 120 millió lemez világszerte, 40 millió csak az USA-ba. Ez volt a Kiss, és az I was made for loving you.

I was made for loving you, baby. Patogunk tovább, visszamegyünk Magyarországra. Ide érkezünk, és 2019-et írunk. Az Ocean hozott egy nagyon fincsi zenét. Én megmondom őszintén nektek, hogy nem a favoritom. Viszont szerintem gyönyörűen szól, úgyhogy jön a gyönyörű bolond.

valaki. Hát lehet azt mondani, sajnálatos módon nem is olyan rég itt hagyott bennünket egy gyönyörű koncert keretében. 1970 jön Ozzy Osbourne, vagy éppen a Black Sabbath és a Paranoid.

tovább, sajnos ennek a zenének is gyorsan vége van. Megyünk tovább a következő zenével. Jön megint a Lord, megint Magyarország. És jön Encsike kedvence, a zöldszemű lány.

ahogy ezt a műsor elején is elmondtam, Óceánból biztos vagyok benne, hogy nem lesz kevés, ezt mondtam. És ez itt van, az egyik legnagyobb, a legfincsibb, a legjobb Óceán zene 1990-ből. A kedvencem, jön az Óceán, és az éjféli lány. Oh yeah, itt a szuperem.

P-be. De az van, hogy még egy utolsó zene érkezik, legyünk stílusosak és köszönjünk el igazán úgy, ahogy kell, egy rockodással. 1991-et írunk, és a Moby Dick hozta azt, amivel zárnunk kell. Jön a goodbye. De senki sehova, mindjárt jön Surci, rögtön a zene után. Én ezzel a dallal, ezzel a Fincsi dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma velem tartott ebbe a két órába. Legközelebb velem, ami biztos pénteken találkozhatok, de jövő héten a Szabin vagyunk, úgyhogy jövök valamikor. No, csácsú, micsiá! Sziasztok!

In a world where nothing is certain,

kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek, sziasztok! Lemezjátszóknál már DJ Sulci, Dr. Tomnak, a Dance doktorának és DJ Simonnak nagyon szépen köszönjük a fantasztikus műsort! Kezdtünk is a London Beat-tel, 2026. 8. hó 2-án, vasárnap délután 15 óra 4-kor.

fantasztikus találkozón, ami szerintem rohadtul jól sikerült. Jelentem a cuccot, újra összeraktam itthon. Ahogy Doki is mondta, hogy írtam neki, annyi dolgom volt ma, mint a kezdő színbalmosnak.

Na nézzük a Viber-t. 20-36-70-45-95-9-95. Gyönyörű vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Sulci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család jelen, már vártunk téged, és örülünk neked, hogy újra hallhatunk. Oda neki, hadd szóljon! Hadd szóljon! Hello is a család! Hello, Erdély!

Szóval, hogy rendben van. Szóval minden rendben van. Jó, Adidi baby. Étlap nincs, szabadság van. Hát meddig vagy a szabadságon? Ha itt voltál Magyarban egy hét, most már még egy hét. Hát mennyi szabadságod van neked? Mi van veled? Semmi. És mit fogsz enni jövő héten? Mindig rendelgetsz valami műanyagot? Jó pihenés neked, Tomi.

jöjjön egy novella, ezt figyeljük. Hallihó, szia drága DJ Surtika, sziasztok szuperek, Encsike jelen, jelenléti Evil Pipa, hoppá szemüveg, mára is, csodaszép délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak, a Terminátor lány újra visszatért, asztalra vissza baby, remélem gondolatod, megosztod velünk, mi nagyoltál a templomból hazafelé jövet, ja és ugye meggyóntad, hogy a múlt vasárnap kihagytad a szem, ki mondta ezt neked, hogy kihagytam, nem hagytam ki semmit. Minden megvan, nem hagytam ki semmit. Jó adást kívánok neked, és kellemes zenehallgatást kívánok magunknak, mindenkinek, Pusztika, Encsike. Szia, Encsike. Na majd figyeld a templomból hazafele, ma mi jutott eszembe.

Imi. Szép gatyarohasztó napot, Surci. Brutális az idő, az fix. De a zenéid majd frissítenek, így legyen. Azért, no meg a jó ékideg sör is. Egészségedre. Hello, Imi. Kellemes vasárnapot.

Kolozsimi azt írja, simán vízbe megfőzzük, az csá. Oké, de hogyan? Hogy szoktátok? Forrástól számított valamennyi perc, vagy mi van, vagy megsózod a vizet is, vagy hogyan?

Hencsike azt írja, azt nem mondta, hogy nekem drága Surci, hogy Jakabon még kápolna is, hogy ne lett volna. És mi a papnövendékünk nem csak a lemezeket pörgeti, hanem a liturgia könyvét is. Hát persze. Figyelj, voltam első változó bérmálkozó. Hát nem is szégyellem. És kihozta a misebort. Bort nem szeretem.

Hungry for Love. Itt a szuperen. Na ezt figyeld, halihó. Jöhettek a jó zenék, toljad neki. Másnaposság van, de már a gyógysör hozza a hatást. Üdv Polgárdiról, a medence partjáról, Franci, Lackó, Kassa, Zotyek, Köri. Hát akkor jó sebnyalogotást nektek ott a medence partján. Sziasztok! Aztán jó gyógyulást, regenerálódást!

Mencsiki azt írja, nem tudom, drága Sursi, én nem szoktam főzni kukoricát. Nem annyira szeretem, és nem túl női, és utána a fogait közül kiszedni a kukorica szemeket, szemek maradványait. De kíváncsian várom, a terre megreceptezett. Figyelj, ez a kukorica kiszedni a fogak közül, nem étterembe kell enni a kukoricát. Ez olyan, hogy akkor ne egyek körömpörköltet, mert tiszta ragacs tőle minden. Hát biztos, hogy ezek körömpörköltet. Otthon, és kész. De majd mondom. Tudod, a körömpörköltet sem lehet szépen enni. Mégis rohadt finom.

Ja, jut eszembe. Amúgy meg nem Mise bor volt, csak mák meg méz. Hungry for love. Figyeld, azt írja Viber, hogy a ChatGPT nincsenek üzenetek. Jaj, drága, hát miért nem üzenet?

kimaradt a recept. Mi jön a repertoárom volt nálam. Tudni, hogy az jó ki is akadna a zsírszázalék miatt. Ó, hát ennyi idősen már nem kezdek el foglalkozni. Jól kell magunkat érezni, azt kész. A legjobb a jó kis körömpörkölt csülökkel, haj, kovászos uborkával, friss kenyérrel. Jaj, eszembe jutott, Doki, mit szokott csinálni? Tüp, tüp, tüp, tüp. Figyelj, jön.

küldött egy cső kukoricát, így na, ennyi na, nem kezdi cukrozni. Ja, de mert az is kell bele. Sót nem szabad, miért nem szabad?

Na már itt is van Kótó és a Visitor. Isa István pedig azt írja, show a hosszú élet titka, show nélkül nem működünk rendesen, mint a csapat.

hogy személyesen megismerhettelek benneteket, és hogy jövőre ugyanott Tali, remélhetőleg, az biztos, remélhetőleg, biztos. Nagyon szépen köszönjük, nekünk is egy élmény volt, jó, hogy megismerhettünk téged is, és hogy jövőre ugyanott. Így legalább látod a kulisszák mögött is, hogy mi van, ki hogy dolgozik a lemezjátszóival, vagy a pulttal.

Na figyeld, meg fogod ismerni. Ketten vannak. A Nóra nyakába az egyiknek. Ott lóg a Nóra nyakába az egyiknek.

Viber számú még mindig a plusz 36 70 45 95 95. Ide lehet írni, üzenni, tudjátok, minden is beolvasásra kerül. Jaj, múlt héten, hogy elmaradtunk a Viber olvasással, te jó Isten!

Itt van Mr. Zsivágó. Na és még ki érkezett meg, Naki? Na ezt figyeld, üdvözlet a népes hallgatóknak, tiszteletem Sparhelt király, szia! Hogy itheg a pityeg, letyeg, illetve én vagyok

fejed kifele figyelt. Közben szólt a Petőfi Rádióval a Kívánság műsor 2-től 5-ig hétfőnként. Ma most ezután következzen egy olyan felvétel, ami tényleg akkor szólt. Jaj, de régen volt a jó

Szia Sulci! Bagyász a hegesztő jelent Csorvásról. Üdv mindenkinek! Az Amper és a BPM legyen veletek, ne is mondd! Jövő héten 200 darab 80-as átmérőjű korcsőre kell alátétet hegesztenem Avival, úgyhogy jó idő lesz! Szia Bagyász! Kellemes pihenést! Aztán meg kitartás jövő hétre!

Na most figyelj! A jó öreg Rick Astley!

a szóval, dobd be a kukoricát a vízbe, de kizárólag éjfélkor, és csak akkor, ha a szomszéd macskája jóvá hagyta az adom bevallásodat, miközben a szótartó kétségbe esetten próbál kijutni a mikróból, mert a víz nem forhat fel, hanem inkább meg kell tanulnia szakszofonozni, és ha a levelek elkezdtek spanyolul reklamálni a vaj hiánya miatt, azonnal tegyél a fazékba egy téli gumiabroncsot, meg két teástanál tiszta abszurditást, mert a csemege kukorica belső órája igazából egy lemerült zseblámpa, ami pontosan 10 perc után átváltozik egy gőzmeghajtású csillár rá, úgyhogy ha a kukorica szemek elkezdenek kiugrálni a lábasból, hogy bemondják a sporthíreket az élő adásban, gyorsan takard el őket egy perzsaszőnyeggel, szórd meg egy csipetnyi gravitációval, és azonnal letálald a teáskannának, mielőtt a téli időszámítás miatt azt a komplett vacsora átalakul egy beszélő akváriummá, azt a leborult szivar végét. Szóval a helyzet szinonimája annyira komplikált, hogy antiglobalisztikus konzekvenciát nem von maga után. Úgy nagyjából. Ja, és akkor így a Japó voltam. Szia, Japó! A Japónak se kell a hülyeségére szomszédba menni, úgy látom.

Atya úristen, drága Sószi, micsoda emlékek, fehér gyarmat, 86-90 kollégium, Enski volt a stúdiós, ezeket a zenéket toltam a többi lakónak, nap mint nap, és az előző francia zene is

Mindjárt mondom a tuti receptet, amit én személyesen is tegnap megkóstoltam és ettem is. Mert én viszont szeretem a kukoricát, bár a trailerbe csak úgy tudok főzni, hogy leszedem a haját, beleteszem a kis fazekamnak az aljába, úgy nagyjából kettőbe el kell törnöm a kukoricát, mert hát azért kicsi a fazekam, a smacknek van kitalálva, meg vízlit főzni, meg lecsókolbász, meg ilyeneknek, vagy tojást, vagy Isten tudja mit. Na mindegy, és akkor beleteszem, teszek bele egy kis sót,

na megjött a Gombe Dance Last Thanks Banks. Szóval Eldorado és a Gombe Dance Banks. Na figyelj, hámozd meg a hajáról a kukoricát. Vajjal dörzsöld be, sózd meg, és tedd sütőzacskóba. Majd 180 fokon előmelegített sütőben 30 perc alatt megsül. Hagyd még egy 10 percet úgy, ahogy van a sütőzacskóba. Vágd ki, és egyed. Valami isteni finom.

figyeld, mit csinál, nem hiszed el. Isa István küldött nekem fotót. Drága DJ Show, szívesen látunk, én is szeretlek. Hallod, de jobbnál jobb kaják. Lefényképezve, szalonnátok, minden. Megint folyik majd a pultra a nyálam.

Na hát akkor Encsi az szabolcsi lány. Hát akkor, és nem szereted az ilyen kajákat, akkor na figyelj, a legközelebbi Super DJ rádióra el ne gyere anélkül, mármint a találkozóra, hogy nem hozol szabolcsi töltött káposztát, oké? Okay? Na, a segre ütetett palacsintának a receptjét megtaláljátok. Horváth Rozi, mit tudom, hányadik oldalon. Az igen. De itt van Zsú is, szia Zsú. Kellemes vasárnap délután. But gates of Eden will ever be closed for those conquistadors who are only hungry for power and might. Aztán be kell vezetni minden vasárnap délután valami desszertnek a receptjét is itt be fogom mondani független DJ Simon kajájától, mert hát persze az marad, úgyhogy lesz ilyen hangos desszert is. Na azért valahogy kikönyörgöm ám a segre ütetett

Hát figyelj, azt írja Zsú. Szerintem te ne Sunday Party-t csinálj, hanem Sunday Gastro délután. Hát meglátjuk, mi lesz belőle. Szóval ki tudja, mi az a segre ültetett turós palacsinta.

Azt írja, drága Sucika, van egy rossz hírem, soha nem csináltam még töltött káposztát, elég szomorú. Nem a kedvencem, igazán neked mi a kedvenced egyáltalán? Na, igazából én nem nagyon régen, nagyon régen elkerültem onnan, és már lassan 40 éve Budán élek, úgyhogy sorry, de majd valamelyik nővéremmel meg kell csináljam. Van 4 nővérem. Hát Nokellit azért tudsz szaggatni, ugye?

Na szóval ez a Rita néni onnan van, hogy hát tudja, egy héttel ezelőtt vasárnap hajnalban olyan egy óra körül az egyik kedves hallgató azt mondja Ritának, hogy Rita néni, na akkor jöttünk rá, hogy óha, de megöregettünk. De is innentől kezdve van azt, hogy Rita néni

Szóval a segre ütötött túros palacsinta, az a bécsi túros palacsinta, bárhol megtalálható a recept, csak szigorúan be kell tartani a receptet, a receptúrát, mert most nem volt betartva legutoljára, és segre ültetett helyett hanyat lett fektetve. Igazából ugyanaz, tök mindegy. A lényeg, hogy mennyire finom.

műsorot. A Kukori bácsiból beígért kakas töke pörkölt. Rájöttünk, hogy kappan az öreg. Jaj, Kukori bácsi, imádlak. Ja, és az öreg Kukori itt a Sparhel tetejéről nyomta. Szombaton, csak szólok.

is ettél belőle volna. Vagy volna ettél belőle, vagy mit tudom én, vagy valami. Na, ezt jól megaszontam.

itt van Szandra. Szia! Várj, figyelj, lehalkítom a zenét teljesen. Szia, Sulci! Nem L betűvel, R betűvel, Surci! Répa retek magyaró! Szia, Szandra! Szóval, Szandi vagyok. Markazról most gyújtottam a bogrács alá. Füstölt húsos, zöldséges bableves készül jelenleg. Közben medence plusz rozéfröccs és hatalmas zenék. Tőled nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Mind vasárnapot mindenkinek. Hát nagyon örülök neki. Nagyon-nagyon jó étvágyat és jó főzőskézést. Jó rozézást. Sziasztok. Modena Kiss.

nem figyelt, ki van még itt? Na ki van itt? Itt van Koller Gábor. Szia Sursi, szép napot kívánok neked, és mindenkinek, aki itt van a szuperen, szavaztálásról jelentkezem. Hello Gabi!

0636 74 95 95. Ez a Super DJ Rádió Viber száma, ide lehet írni, üzenni. Modena Kiss. No, a Surci most szivatta meg magát. Nem tette vissza az ásványvizet a hűtőbe, úgyhogy most jó meleg.

No hát itt aztán szólt mindenki, itt van megint a Fancy. Jaj, Alexa, nem kell elnézést kérni. Figyelj, volt itt olyan, akivel most, nem is tudom hány éve hallgat, sőt, a 2 évvel ezelőtti Super DJ Rádió találkozón is találkoztunk, és ő meg ellenbeltűvel mondta, Schulzi, nincs ebből semmi probléma. A lényeg, hogy jól érezzétek magatokat.

Itt van Frityó. Good morning, Surti. Üdvő mindenkinek a Pocsolyán túlról. Hát most már lassan Pocsolya, mert a Duna is porzik sajnos rendesen. Szia Frityó, kellemes vasárnap délután. Vagy reggelt, bocsánat, reggelt. Jó reggelt kívánok neked. Good morning, faszikám.

Sorry, takarítottam. A kocsit, de kár volt. Tiszta víz vagyok, he. Na szóval az van, hogy... Hámozd meg a kukoricát a hajáról is, vajjal dörzsöld be, sózd meg, és tedd a sütőzacskóba, majd 180 fokon, előmelegített sütőben 30 perc alatt süsd meg.

Nagyon rákot adtam a csávóra. Ha tényleg ezt a kukorica receptet próbáljátok ki. Rohadtul megéri, annyira finom. Ja, és nem marad benne a fogad között, és kijön rendesen a kukorica a helyéről. Nem ez a össze-vissza csócsát, akármicsoda, amiből még a tyúk

Hát én most én voltam itt a stúdióból, elpatintottam egy deket gyorsan. Egy felet. Hát itt rohadt meleg van Győrben, Vadivárosban.

karpi kitartás neked is. Laura Branigan, Self Control. Rita néni pedig küldött egy fotót. Hát most már hallod, ha tetszik, hanem Rita néni maradsz. Sőt, kettő fotót, hogy a kicsi lányom. Hát úgy nagyjából, hát mint a Rita. Akkora, úgyhogy nem is olyan kicsi az a kicsi lány. Na, a tatabánya mellett dörög az ég és szakad az eső. Hát komolyan mondom, én még nem láttam, pedig aztán én trailerre bejárom az egész országot. De én még dörgés, villámlás, ilyesmi nem volt.

Lovasz Károly azt írja, nálunk 30 fok a szobában, a légkondi még nincs. Nem mondom neked, én egy 8-on lakok, és nincs légkondi, úgyhogy a néha tökömről is folyik a víz. Úgyhogy van olyan este, hogy háromszor is letusolok. De hát ez van. És nem azért, mert hogy nincs rá kes.

Na, Rita néni küldött még egy fotót, ő meg a kicsi fiam. Na, se olyan kicsi. A veri a srác már lassan a 14-et. Nem sokára hordja haza a csajokat. Na, figyelj! Susanna!

17 óra 2 percet írunk, 18 óráig leszek veletek, aztán érkezik Zsolti, majd 20 órától érkezik az élő ember Live Man. A Geri fiú.

Jaj, Rita néni, jut eszembe. Akkor most már a kisrác is, meg a lányod is szuperek lettek? Megfertőzted őket? Nagyon helyes.

figyeld, Kolozsi Imre küldött egy fotót, ott vagy Kolozsi Imre. Aztán egy hőmérő, ami annyira rohadtul messze van, hogy ezt se látom, mi van rajta. Ez a garázsban van, és az idén szigeteltem, tavaly 45 fok is volt.

A héten volt, amikor a trailerben volt 48 fok. Volt egy fekete autó, amiben be kellett ülni, mert valahogy csak fel kell rakni a trailerre. Abban volt 58 fok. Mert volt benne hőmérő, csak azért tudom. Úgyhogy először ki kellett szellőztetni, aztán utána

I like Chopin, és a gazebo. Na szóval, van egy ilyen kis törölközöm, viszem magammal, ugye le kell engedni a bal első ajtó ablakát, törölközőt oda ráterítem szépen, úgy, mint észreven túrába, hogy lássam a kereket, hol megy. Törölköző nélkül rongyá égettem volna magam.

találkozón a múlt héten. Minden perc rögzítve lett. Úgyhogy ezt majd szépen Doki majd megvágja és be fogja építeni az autó DJ-be, úgyhogy mindenki újra vissza tudja hallgatni, hogy mi is történt ott élőben. Jakabszálláson az Aral Hotelban.

Ryan Paris, Dolce Vita édes élet, de hogy édes, édes az, de nem édes az annyira, de itt van Ryan Paris, Dolce Vita.

ugyanön kerik esztiből még a maradék 3 perc. Itt van Lion Ross és a Fantasy. Egy Eurodance mixben a www.superdjradio.hu-n 17 óra 21 perckor.

Na figyelj, kaptam egy viccet. Az első randin a lány. Én egyszerűen imádom azokat a filmeket, amelyek végén szükségem van egy zsebkendőre. Erre a fiú, azokat én is nagyon kedvelem.

Mise István annyit ír, nagyon köszönet, nagyon nagy köszönet a szuper műsorodért. További csodás vasárnapot kívánok neked, a család. Hát kívánok én is nagyon szép vasárnap estét nektek. Jaj, drága! Drága DJ Suszi, köszönöm szépen, szuper zenéket, viszont adós vagy egy gondolattal. Pusika Encsike! Na szóval a tempomból hazafelé, mind is gondolkodtam? Na figyelj! Azon gondolkodtam, hogy templomból hazafelé jövet, hogy mi lehet a különbség az urológus és a nőgyógyász között. Na ezt írjátok meg nekem. Én ezen gondolkodtam és rájöttem.

Na, még van 10 perc. Na, mire jutottam? A nőgyógyász és az urológus között gondolkodtam, hogy mi a különbség?

Jaj, jön a válasz, figyelj! De nem jó, nem jó! A nőgyógyász megmondja, hogy valaki gyesre vágott. Az urológus meg, hogy senkit nem tudsz gyesre vágni. Nem. Én arra jöttem rá, hogy a nőgyógyász meg az urológus között az a különbség, hát, hogy az ujjának az illata, vagy hogy mondjam szebben. Szóval ez, erre jutottam. Na, vizuális típus vagy? Akkor rohadt jó.

megy a kettő egyszerre. Nekem már csak annyi maradt, hogy elbúcsúzzam tőletek. 17 óra 56 perc van. Sabrina. És Pet Shop Boys egyszerre. Szóval kívánok mindenkinek egy könnyű hetet. Kitartás ebben a rohadt nagy melegben. Jövő héten vasárnap 15 órakor érkezek. Lehet, hogy még jövő héten beugrós adás is lesz, ki tudja. Köszönöm, hogy ennyien itt voltatok. További szép napot, kellemes vasárnapot. Jó bulizást tovább Zsoltival is. Life Man-nel. Azaz, elügynöknek kell. Elügynök, ne felejtsd el, elügynök.

Köszönöm, búcsúzom, gondolom Pályer nagy örömére. További szép napot! További szép napot, sziasztok, ciao, ciao! Ja, és még annyi, hogy El Capitano Presidente Tomás Grande, azaz Fodor Tamásnak kívánok magam és a stáb nevében nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot! Boldog születésnapot, Tomi!

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép korai estét kívánok mindenkinek, aki csatlakozott hozzánk a Super DJ Rádió hullámhosszaira. És egy gyerekek, nagyon-nagyon jó szórakozást, és lehet, hogy meglepetés sír.

most egy-két embert, mert ugyanis én azt ígértem nektek az utolsó adásomon, hogy hozom nektek a Classic House zenei stílust. Hát gyerekek, hallgatók kérésére ezt hanyagolom, mert hát többen is rám írtatok, hogy ne csináljam már, mert annyira szeretitek tőlem a 80-as éveket, és ebben az időpontban ti erre készültetek. Elmondom nektek, hogy négyen írtak rám, hogy ne, meg hát van már itt olyan kollega, ugye, aki nem akarom mondani a nevét, van itt olyan kollega, aki ezt hozza nekünk, hát gyerekek, igazatok volt. Hagyjuk a Classic House-t, és akkor maradok a 80-as éveknél. Nos, gyerekek, biztatok mindenkit, először is Surti barátunknak köszönjük az előző műsort, nagyon imádtam, a kedvenc retro zeném szóltak a 80-as évekből, hát köszönöm, Surti, tényleg nagyon jó volt. És hát mondom nektek, hogy gyertek hozzánk a Viberünkre, mondom a számot, 3670-4595-99-5 a vége. És hát gyerekek, tudjátok, hogyha esetleg zenei kérésetek lenne itt egyszerűen és könnyedén megtehetitek. Kencsike már írta is, hogy szia kedves Zsolti, sziasztok, szupere Kencsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép kora estét kívánok neked is, ugye minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, valamint jó adás neked és jó zene hallgatás nekünk. Puszcsika Encsike, hát Encsike, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a jó kívánságot, és én is jókat kívánok neked. És a István barátunk is itt van, aki azt írja, szét este felét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család nagyon örül, hogy itt vagy. Már vártunk, kellenek nekünk a szuper muzsikák, hát István barátom, jönnek, folyamatosan jönnek a szuper muzsikák, így nét a Super DJ Rádióról. És hát Kolozsi Imi barátom is itt van, akiről én már tudom, hogy egy kritikus, egyszer már mondtam nektek, és most megint mondom, hogy Imi nagyon nagy kritikus a zenében, örülök, Imi, hogy itt vagy. Ő azt írja nekem, hogy Zsoltikám, én itt szeretném megköszönni a júj bocsánat, ezt nekem, nem nekem, hanem Surcinak írta, csak hát Surci barátunk már ugye innét kilépett, és hát Imi, elkéstél egy kicsit, kapd össze magad, mert azt is tudom, hogy te hiába vagy kritikus, azért te sokszor szétszórt is vagy, de nagyon örülök, hogy itt vagy. Azt írja nekem, kedves barátom, várom a szép zenédet, már vártalak nagyon, Imi, itt vagyok és igyekszem, és tényleg örülök, hogy itt vagy, mert örülök, amikor kritizálod mondjuk a zenéket, mert hát abból a kritikából az ember mindig tanul. Nos, hát egy muzsikát majdnem elbeszéltem, és ezt meg kell hallgatnunk. Lady Ecstasy, és hát Mike Moran zenél nekünk. Én már is visszateszem az elejére, és ne felejtjétek, hogy akár kérhettek is tőlünk zenéket.

When you need

Gyerekek, közben szerintem a retro zene szerelmeseinek nem is kéne mondanom, hogy Mike Morant hallottuk, mert hát az ő jellegzetes hangját soha-soha nem fogjuk elfelejteni. És ugye Imi barátunk azt írja nekem, hogy kifejezetten érdekli őt, hogy mit játszom. Hát Imi, elmondom neked, hogy ma abban a fél órában, amikor csak zene megy, ugye? Mert hát mindig kaptok tőlem egy fél óra tiszta zenét, a szinti pop fogja kapni a főszerepet, de olyan szinti pop, amiben énekelnek, tehát érdekes lesz, és nagyon-nagyon csemegés lesz. Közben Fater is csatlakozott hozzánk, és azt írja, kellemes vasárnap estét kívánok Zsolti, és minden kedves Super DJ rádió hallgatónak jó zenehallgatás. Hát Fater, nagyon szépen köszönjük, a műsor folytatódik, és nagyon a 80-as évekbe járunk, és az az igazság, hogy ma nem igen a feldolgozások, nem a 12-es verzió kapta a főszerepet, hanem majdnem minden egyes zene eredeti verzióba szól. Már is elindult egy zene, a Silicon Dream együttes Prima Ballerina című dala

Hát gyerekek, megint egy olyan nevet fogok mondani nektek, akit soha-soha nem fogunk elfelejteni. A név Lee Marov, és a zene címe pedig Sayonara.

Hát gyerekek, ez őrület egyébként, ez a 80-as évek, hogy mennyire változatos, ugye, és hogy milyen fejlett zeneileg a 80-as évek. Na de közben a Baku Mónikát szeretném üdvözölni Tápió Györgyéről. Hát szia Móni, üdvözöllek, Zsoltit hallod a mikrofonnál, és a Super DJ Rádiót hallgatót. Hát nagyon remélem, hogy neked is bejönnek ezek a 80-as évekbeli zenék. És hát azt mondom neked, hogy tarts velünk mindig a Super DJ Rádióval. Hát gyerekek, egy kicsit csalni fogok. Azért fogok csalni, mert egy olyan zenét játszom, ami most jelent meg napjainkban, de az előadó, hát két előadó is van, ez a két előadó a 80-as években gyártották a slágereket. Egyik Fancy, másik Leon Ross is, azt mondják, hogy Angel in the Dark. Ugye azt tudjuk, hogy Fancy és Leon Ross összeálltak, ugye, és most együtt nyomják a muzsikákat. Na, de Leon Ross egyébként ő nagyon-nagyon sok előadóval összeállt, hát most nem akarok nagyon árulkodni, de azt mondom nektek, hogy hatalmas muzsika jön a jelenből két nagyon-nagyon régi és nagyon jó zenésszel.

Hát gyerekek, közben Benák Árpád barátunk is velünk tart, azt írja nekem, szia Zsolti, tojad, ahogy szoktad, néha spékeld meg egy kis magyar rockkal, vagy a blues király, vagyis öreg Bill papával. Itt leszünk veled a Makó jelen. Hát Árpád, nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hát most nem Bill papát, de megspékelem a műsort, tudod mivel? A boszorkány repüléssel, és ugye a Tátrai Band együttessel. Nálam ez egy akkora muzsika, hogy nagyon-nagyon zene, és még van még egy Tátrai Band zene, ami nagyon nagy, később azt is lejátszom, az Ördögöt öleltem. Tehát ez a két zene nálam viszi a pálmát, hogyha a rockzenéről van szó, és hát először is akkor öljeljünk boszorkányt.

És hát menet közben megérkezett hozzánk Gyula barátom is, aki azt mondja, hogy buli van. Igen, Gyula, már mondtam neked, de mindig el fogom mondani, ahogy te is mondod, ugye? Itt a Super DJ Rádion mindig buli van, és természetesen a legjobb zenékkel van buli. Nos, gyerekek, egy zenét fogok játszani a Bad Boys Blue együttestől, ami egyébként magyarul azt mondja, vagyis azt énekli a Bad Boys Blue együttes, hogy egy világ nélküled. Na de utána, ugye Mike Moran ma már zenélt nekünk egyet, de én úgy döntöttem már, amikor ezt a műsort összeállítottam, hogy Mike Moran ma kétszer fog zenélni, és azt mondja, hogy ne beszélj a kígyóval. Gyerekek, ez nagyon-nagyon-nagyon muzsika azoknak, akik szeretik a 80-as éveket, de előtte még egy nagyon kellemes italodiszkó zene, természetesen a Bad Boys Blue együttessel.

Gyerekek, a következőkben, a következő gyenge 8 percben arról van szó, hogy Mike Moran meg akart titeket győzni arról, hogy a kígyóval ne beszéljetek.

Nos hát gyerekek, volt Mike Moran, és azt mondta, arra próbált minket meggyőzni, hogy ne beszéljünk a kígyóval. Hát én megfogadom a tanácsát, és nem fogok kígyókkal beszélgetni. Nos, a következő zeném Tonight, és Michael Bedford fog énekelni nekünk, aztán majd hamarosan az Ovel együttestől hatalmas muzsikák jönnek, és hát lesz itt Los Niños del Parque is, és utána gyerekek, majd ördögöt fogunk ölelni a Tátrai Band együttessel, és utána el fogom indítani a fél óra tiszta zenét.

0: Feel it, Sam. Feel it.
1: Nos hát, hölgyek és urak, ennyi volt a kemény-kemény durva muzsika. Most valamivel lágyabb muzsikák jönnek. Na de ugye hamarosan indítom a fél óra tiszta zenét is, amire azt kell, hogy mondjam, hogy őrület. Na de egy kicsit ugye ördögöt fogunk ölelni a Tátrai Band együttessel, tehát ördögöt öleltem, ezt a zenét azért játszol le, mert nálam nagy kedvenc, hogyha a rockzenéről van szó, és a magyar rockzenéről, akkor én a Tátrait nem tudom kihagyni, vagyis a Tunyogit, ugye? Jöjjön akkor az ördögöt öleltem, és utána azoknak fogok nagyon-nagyon kedveskedni, akik szeretik azt a fajta szinti popot, amiben énekelnek. Ugye kotó vagy lézerdance zenében nem igen lehetett dicsekedni arról, hogy jó ének volt, mert maximum ugye a robot gépi hangokat hallottunk, most én olyanokat fogok nektek mutatni, amiben még az éneklés is nagyon-nagyon értékes, de előtte ördögötök.

Hát gyerekek, elárulom nektek, hogy a következőkben, a következő fél órában nagyon-nagyon a retro zene szerelmeseinek szól a zene is, méghozzá a szinti pop kedvelőknek. Lesz itt olyan, hogy Gina már mint előadó, aztán lesz olyan, hogy Claudia T, aztán lesz a Sizzli Ferre és a Gocsa együttes, gyerekek, meg hát jobbnál jobb előadók. Közben Lizát is üdvözlöm a Super DJ Rádió hullámhosszain. Hát szia Liza, nagyon jó zenehallgatást kívánok neked!

Hát, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy velem tartottatok. Sajnos nagyon-nagyon gyorsan elment ez a két óra hossza, de hát ugye nem kell elszomorodni, mert hát mindjárt itt van veletek Live Man. Ő már nekem jelezte, hogy itt van. Nos, gyerekek, ez a zenei összeállítás egy kicsit szintipopos volt, de nem csak szintipopot hallgatunk a két óra hosszában, hanem hát igen, igen, itt volt az Energy, na meg az Italo Disco is. Velem legközelebb kedden találkoztok, ami biztos, ami tuti, tehát kedden 20 órától már a 90-es éveket fogom nektek hozni, és a 90-es évekből is igyekszem majd olyan zenéket, számokat lejátszani, amik ritkán szólnak, vagy pedig már nagyon-nagyon régen szóltak. És azért néha, nem tudom, hogy észrevettétek-e, de néha azért itt a stúdióban van egy kis bakelit szag, hát ezért elnézést kérek, és a 90-es évek is ilyen, ugye, hogy egy kicsit beleüt a bakelit szag, én azt élvezem, amikor így van. Nos, hát az elköszönő zeném Tony Casso, és egy meglepi zenét fogok játszani, de azt elmondom, hogy Bobby Orlandónak lehet köszönni az elköszönő zenémet, és én köszönöm is, hogy Bobby Orlandó annyi sok-sok együttest, és nem csak együttest, hanem előadót felkarolt, mert hát iszonyatosan jó zenék születtek így. További jó szórakozást kívánok mindenkinek, és tényleg köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!

Szép, jó eset kívánok mindenkinek, itt a Szóvi Rizsi Rádion keresztül magam, hogy live-ben. Azért beparadott Champions egy újdonságot is, hogy BPM-mel nem lesz gond. Lesz rendesen, kezdünk 155-tel. Azt menjünk lefele majd 145-ig, 140.

Slam volt józan. Úgy enyhén. A lelkedés kijött belőle a hatásra.

It's my life, hello. Hello, Oscar, hogy figyelj, innen szeretném megköszönni neked az ajándékot, ritka jó. Valahogy Isten áldás volt, eltalálod, hogy mit kell nekem ajándékozni. Köszönöm még egyszer. Én is örülök neked. Amúgy fészen jelöltelek be téged. Simon adta meg.

0: помочь опять, что происходит? Все повторяется вновь, но ты уходишь. Не знаю, больно мне или не больно.
1: Szép ez a szláv nyelv.
0: Mit nem volna?
1: Az Istenek lefordították, mit is énekel a hölgy. De ezt tudom, hogy a nyelven a szív fog beköszönni majd, hogy beszéljön, és jó lesz.

Ungaris az Englishsel. Csak ugye elhint a Super DJ Rádió keresztül magamtól iMentől, www.superdjradio.hu. Ott lehet konkrét olvasgatni a Weber szangot, és nekem konkrét iragadni most teljesen este 10 óráig. Lesz-e utána valaki, azt nem tudom. Majd megnézem a közöst.

Köszönöm szépen az ismeréseket, nézem a Weber üzeneteket. Köszönöm szépen. És a Istvánnak köszönöm szépen. Kolozsimi.

0: sound will rock the place. The sound will rock.
1: Egy örök klasszikus.
0: This place.
1: Általában csak egy Super DJ rádión szokott elhaladszódni. Másodikon is játsszak már. Magyar rádiók.
0: The sound will rock.
1: Külföldiek még igen.
0: This place. Cut the mid-range.

0: place.
1: Azt mondja, hogy miért kezd túlforosod már a router elmen, nagyon jó.
0: Cut the midrange, drop the bass.
1: Ezt kívülően szól is, köszönöm szépen a elismeréseket.

Halló Benzin Pacsi, neked köszönöm szépen, encsik el ismeréseket. Hello, köszönöm neked is, Grozsimi. És nem kéne belepofázni.

Lovász Károly József, köszönöm szépen a ismeréseket. Igen, te volt Anikát, csak úgy lehet kérni, van előttek vagy minimum 8 liter Top Joy. Köszönöm szépen a megértéseteket.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. A webrádió. Csak neked zenélünk.

0: bármit megtennék. Ilyen, amikor a szemtek szükséz elhúzza a nótán.
1: Bocsánat, hogy a fájdal lesz, majd kárpótlás, mert nekem most a nettel olyan gondok vannak.
0: Meg a sírkos ez Tamás.
1: Össze-vissza szakadozik. Vagy a nyári meleg csinálja ezt vele. Hát egész nap nem megy valami normálisan. Köszönöm szépen is, hogy Isten visszajelzést.

0: fél. Borús kedve már nem remél.
1: Magány a hív a szél, borús kedvem már nem remél. Az angyalok most sírnak, értem, vétkem túl nagy árat kér. Hazugság szülte

kivételesen most ez a szám úgyzünk tőletek, végét ír a munka már a Lime munkaterem, a Lime volt, mint a Super DJ Rádion keresztül, akkor lesz, hogy kárpótlás. Ez így nem jó, hogy én nektem most így ezt visszaszakadozott nekem. Ugyanért ellenést kérek szépen.

Köszönöm szépen, Encsike. Köszönöm szépen az együttérzés is, a István. És igyekszem hozni minél jobb zenéket.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Hello Spacebird, this is your operator.
2: Roger, 1201 alarm.
1: Get ready for mission return to paradise.
2: 1201.
1: Okay Spacebird, wait for clearance.
2: Start alarm.
3: We have ignition sequence start.
1: All systems ready.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Super DJ Radio.
1: Choose between good and evil.

lesson. Do it with me. Woo.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Can you

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Hungarian web radio station. Super DJ Radio.
1: I'll show you.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.